Ugyanjárni más már nincs. Monokorkor, elvíj, majd bárikán motó kanyáki, jákia, ugyanjárni más már nincs. Monokorkor, elvíj, egyé, csatja, főmár, csőrmár, csőrmár, csőrmár, főmács, főmács.